0: Köszönöm szépen! Hamon Borgonám, Tunkli Mihályt hallottátok!
1: Clásicos que nunca pasarán de moda. Vívelos aquí en www.ginokyourrockstar.com.